lebeg a kör. Hervadó túlják fölött, hunnyad az ősziliget, szívem is köd üli meg, az ősznek szürke egén, arcod ragyog csak felé, s a búsköd fátyolon át, hallgat.

Addig leszek boldogok, sikesztem, míg a harang szava lágyan cseng. Szólt a harang

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Vekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

Papa John, you're the Papa John.

Jaj, a szemedre!

Olyan mindig sima volt, Gence Pice sose volt a képén. Nem kell a babámnak a pirosító, úgyis olyan szép, mint a rózsapingó.

0: Aztán az alkalommal ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.
1: Valéry krém, Valéry púder, Valéry rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

Országúton megy a kislány, virul a határ. Messze fut a nyúl, amerre csak jár. Búza között piros pipacs, nyílik a kötés. A lányhoz így dalol, a vidám legény. Kislány, mi van a puttonyban? Hadd nézzem meg süttyomban. Piszkét viszek én sárosra, a szomszéd városban. Szívem dobog a zubbonyban, hozzád jöttem puttonyban. Én majd segítem.

drágúton megy a kislány, virul a határ. Messze fut a nyúl, amerre csak jár, húz a között piros pipacs nyíl.

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha, doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy ilyet, oly finomat, doktor úr.

doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha, doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy éjek, oly finomat, doktor

doktor úr magára spóroló. Doktor úr, ez tuda jó dolog. Doktor úr, a szívem már patik, csak nekem rendeljen holnap összölhatik.

Szerezon rotunk a Balaton vízének hőfoka ma reggel. Kösszönnél 27 fok. Boglárnál 25. Tihanynál szintén 25. Balatonfürednél 27. Siófoknál 25. Kenesénél 24 fok volt.

De már nem reszket, ebben a táncban éppen az a jó, hogy alám nem maradhat veszteg. Kidőltek régen már az unokák, de akit ősember csak járja.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Baktériumokat egy perc alatt megöli a Superlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

Élet, értsd meg, hogy szeretlek téged, légy enyém egyetlenem. Meg kell, hogy érezd, hogy most is csak érted ver a szívem. Gyere ide, kicsi szeszilány, égő szám a tiéd, minden, ami szép a tiéd, végzetem érzem a

őket, a gyenge nőket, és hiába főzik a szívét, a putifár nép partnere óta, a földön állítólag ilyesmi nem volt még. Szegény kis Pippó nem tudja azt, hogy hát mit szeretne.

megyíti piti kedves szóval, drágám, könnyen leveszel a lábamról. Bármi rosszat tettél, kicsit mosolyogsz, amivel aztán minden jó lesz. És ebben

egy icipici kedves szóval, drágám, könnyen leveszel a lábamról. Bármi rosszat tettél, kicsit mosolyogsz, amivel aztán minden jó lesz, és ebben csak is az a

0: Radio D, your gramophone station.
1: Garvic cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvicnál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

asszonya igen kedves ajándékra maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómába. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra, a minden

0: Szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett, jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsors jegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

0: mătă prin spirit să mă deși că fata e pro. El pato li puton, puton li pato, no!
1: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

szeretünk. Az ember a kertben nyugodtan ül, hangszer az csak azt hallja. Hát csoda, ha kijön,

Megyünk mi haza, mert az erkölcsünk laza, aki nem megy haza, annak van igaza. Az ember kicsit iszik, és reggel haza viszi, az ágyba beteszi, s a frakját lemeszi.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Ida, Ida! Ida, Ida, lelkem! Ne féljenek tőlem, Donnyban vagyok a Rádigóból, ebbedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Szeré lesz-e a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

lecio, lecio, lecio, lecio, lecio colomarús te rólad. Decio, decio, decio, decio, decio da csókolni való vagy. Bár én Nurmi nem vagyok, csókban bárkit elhagyok. Lecsó, lecsó, lecsó, lecsó,

Lecho, lecho, lecho, lecho, lecho kolomarus terolad. Decho, decho, decho, decho, decho, decho kolni való vagy. Bár én nurmi nem vagyok, csókban bárkit elhagyok. Lecsó, lecsó, lecsó, lecsó, lecsókolom a rúst te rólad.

ha nem te lennél fontosabb, ha nem törődnék vele sosem, csak magammal. Ha átgázolnék mindenen, ha szíveden s a szívemen, elérnék mindent

ha nem te lennél fontosabb, ha nem törődnék veled sosem, csak magammal.

Kyllä tä klei kätet naapoidon. Ränne so kogastivam, äs o kistol mindenem, hogyha felsír majd egy húsé szakát.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

Talán a szép menyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske, mézre, a hemgyűz bánya kánya, hát itthon marad. Ugye goma kecske méten nem hiába hentögnek, hogy a barát nagyon ízlik minden okos embernek. Gyere velem szép menyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát.

Te velem szépen, ecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske, mézre, ha nem gyűjt fánya, kánya, hát itt marad. Ugye kom a kecske méter, nem hiába hentögnek, hogy a barát nagyon ízlik minden okos embernek. Gyere velem szép menyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát.

sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel nyolckor kezdem a busulát, rémes éjszakám lesz, egész ilyen forgolódom én. De aztán lesz nekem

oda az egész hetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Hibajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: A mai német hadjelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légitámaszpontokat bombázott. Harci gép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harci gép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

Kedig, az se baj, ha mond egy szép hazug mesét. Nekem az egy édes vigasz lesz, hogyha ez a végén igaz lesz.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Hello everybody, hello. Halo is the shampoo that glorifies your hair. So halo, everybody, halo. For softer, lively curls and

0: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30 ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet. Na hát!

0: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagymária, Luther udvar.

sûr, très amoureux, me propose une vie de rêve.

0: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, költők az édesanyáról cím műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.
1: This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Képes figyelő! Politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő Dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakocs György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók Lap, Könyvkiadó és Kultúra Terjeszt Szövetkezete.
2: Liza Jane, she had a loving man, she called him Daddy. He was the sweetest man in the state of Tennessee. Why, he could ball a jack till his knees

szívemben, mikor van a kis polcon, remegek, mint a kocsonya Miskolcon. Egy a gigám, de ha volna tíz, egybe se menne be szóda víz. Míg egy árva hordóban, pepitára iszom magam Bordóban.

amíg zsesz, van és szesz. Minek igyagdun a vizet, pláne, hogyha van kifizet, szívem vík, s iszom vík. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények, egy kis itóka, ha bennem van. Hét napig ünnepi kedvem van, míg bor van a kis polcom, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsika csak kocsonyácska Miskolcon.

ami jazz, van észesz. Mindenki gyak Duna vizet, pláne hogyha van ki tized. Szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Még borban a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsika csak kocsonyácska, Miskolcon.

0: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kis neonfények csillognak, és zene is szól, valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádió lámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik, egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóróig.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak és még a beszéd hullámoknak is az útját.

0: és ottan, mit gondol, mi az a villódó fény a lámpák belsejében?
1: Ez a villódó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a ráson keresztül.
0: Igen, Magyarországtól kérdeztem, itt kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
2: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
0: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, baj van.
1: Az izzószálnak az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti. Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

a Vén-szigetrel jött a nyár, de minket együtt már nem talál, s a barna bőrű fák önáll, úgy lesem

virágját hoznád elé. Ölelve várna rád, úgy adná át magát, ha egyszer megértené. Becézd, szeresd, imád, akard a nőt, akkor tiéd. Ha elhagyod, ha megcsalod,

precíz, szeresd, imádd, akard a nőt, akkor tiéd. Szivárvány minden nő, pompás virág, minden az övé,

ein guter Gedanke. Alles besser hören mit den Valvo-Röhren.

jegyezze, a szívben új terve születne. Velem is elindul a képzelet, majd a nyáron, hogy élek vele. Felülünk a göncöl tekérbe, befogjuk a fias tyúkot elégyen, s elrepülünk majd üveghegyeken túl, oda, hol a kurta parkum alatt túl. A gyémántos réten nevetve, kiszállunk és letelesztünk a gyepre, leterítjük a subánkat a rétre, s meghívjuk a hüvelyk matit ebédre, azután elővesszük tarisznyánkat, s megtartjuk a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyog, a szívünk egymásért dobog, utána felülünk a göncöl szekérre, s befogjuk a fiatal.

Szarit nyánkat, megtartunk a lakománkat, még a nap ránk lemosolyó, a szívünk egymásért dobó, utána felülünk a göncöl fehérre, befogjuk a fiatal.

az élet új medrébetét, a szép emléke megfakult.

Csipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádiólámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádiók, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádió készülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádió készülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villordó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villordó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Nagyjátok, kérdeztem itt kolléga, hogy felállítottam, tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy
3: az
2: baj van.
3: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

csakor előtte dál. A manci a kis pesti lány, hófehér karján sok olcsó ékszer. Na és ez a lány, és mindez kétszer, volt fényben is napsugár. Ez manci a kis pesti lány, ugye láttál már édes narancsot, ilyen ajka, ha csendül a tó, mintha csengeni halnál harangot, pedig csak szól, hello. Elsápadnak a rózsák a láttán, így gyönyörűség, ez nem valóság, kosztümbe öltözött nyár, ez manci

Pare zipsilor, ne cioio iste. De iet caverni, nem tud mixer. Mirgesd a mizes csolán, ez monti.

mentem a rádióba, bemondtam a mikrofonba, sejt a mikrofonba. Beleadtam egész szívem, amikor így énekel.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

0: Ugye hallottak már kedves hallgatóink a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek, nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő Pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő Pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Janó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

kormány rúgdá íhet, aki autójár repülhet. Ja, a sofőr úr, ő ma igen nagy úr. Noha tiltja a szabályzat, de ő 80-assal vágtat. Ja, a sofőr úr, ő van nagyon nagy úr. Ha kimenős vasárnap délután, szívre

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Hello, hello. Elhangzott Katak Bajatló, Leonkavaló Bajatló operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember